0: Lumban Radio.
1: Lumban
0: Radio.
2: Szintű szituáció ez mellett az igazat megvallva, nem tudok mit várni.
3: Ezt közülik.
2: Már lassan egy évet tart az egész, sok minden megváltozott. Most itt van, nem csak személyes tapasztalatom volt, a több milliárd ember életében is.
3: Miben hisznek?
2: Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk.